0: Ha una sola voce. 6023.
1: Сьогодні Європейський Союз є політичним і економічним союзом між 27 державами-членами. Кілька країн подали заявки на вступ до ЄС. Наразі 9 країн мають статус країни-кандидата – Албанія, Боснія і Герцеговина, Грузія, Молдова, Північна Македонія, Сербія, Туреччина, Україна і Чорногорія. Однак переговори про вступ з Анкарою заморожені з 2018 року. Косово залишається потенційним кандидатом. Утім, процес, щоб стати повноцінною державою-членом, є тривалим і зовсім непростим. У цьому подкасті ми дізнаємося більше про саму процедуру вступу до ЄС. Щоб подати заявку на членство в ЄС, країна повинна бути європейською та поважати демократичні цінності ЄС. Між іншим, необхідною умовою є наявність у державі стабільних та демократичних інституцій і повага до верховенства права. Крім того, країна повинна мати дієву ринкову економіку і здатність взяти на себе та виконати зобов'язання членства в ЄС. Країна може стати офіційним кандидатом лише тоді, коли вона відповідає основним політичним і економічним критеріям та критеріям реформ. Тоді країна може розпочати офіційні переговори з ЄС за 35 розділами, що охоплюють широкий спектр напрямів політики. Ці розділи складають основу переговорів про вступ. Їх переглядають на скринінгу та регулярно оцінюють, доки кожен розділ не вважатиметься закритим. Після завершення етапу переговорів та проведення реформ укладається договір про приєднання. Перед вступом країни до ЄС всі держави-члени ЄС і сама країна-кандидат повинні ратифікувати цей документ. До списку 9 країн-кандидатів входять Албанія, Боснія і Герцеговина, Північна Македонія, Сербія, Туреччина, Чорногорія. У червні 2022 року Україна і Республіка Молдова отримали статус кандидата, а Грузія – у грудні 2023 року. Останні три перелічені країни подолали довгий шлях для досягнення цього етапу, і російська війна проти України безумовно прискорила цей процес. Косово залишається потенційним кандидатом. Усі ці держави користуються фінансуванням ЄС, політичними порадами, а також угодами про асоціацію, що надають далекосяжний доступ до внутрішнього ринку ЄС. Європейський парламент обговорює і виносить на голосування щорічні доповіді про прогрес кожної країни, що дає можливість визначити проблемні питання. До того, як держава зможе вступити до Європейського Союзу, необхідне схвальне рішення Європарламенту. Процес розширення є інвестицією в забезпечення миру, безпеки і стабільності в Європі, як заявила у червні 2022 року голова Європейського парламенту Роберта Мецола під час конференції високого рівня щодо Західних Балкан. Розширення ЄС завжди розглядалося як трансформаційний процес для країн, які прагнуть вбачати в Європі свій дім. За оцінками Єврокомісії, Сербія і Чорногорія могли б стати членами ЄС вже 2025 року. Ця трансляція здійснена Європейським парламентом. Дізнайтеся більше на нашому вебсайті.
2: Állandóan azt halljuk az európai politikusoktól, hogy fontos lenne előmozdítani az európai integrációt, növelni a választási hajlandóságot, vagy éppen helyi szinten kezelni a kihívásokat. Igazán hangzatosak ezek a célok. Az igazat megvalva azonban a való életben eléggé idegennek és megfoghatatlannak tűnhetnek, különösen a fiatalok számára. Az Európai Bizottság emiatt gondolt egyet, és a korábbi európai önkéntes szolgálatot jelentősen kibővítve létrehozta az Európai Szolidaritási Testületet, hogy bevonja a fiatalokat Európa jövőjének alakításába. Ezzel egyúttal lehetőséget adott számukra a kapcsolatteremtéshez és a társadalmi szerepvállaláshoz. Mihályla Sojdrová volt európai parlamenti képviselő elmondja, hogyan is segít ez a kezdeményezés a fiataloknak aktív polgárokká válni.
3: The main objective of this program.
4: A program legfőképpen arra kívánja ösztönözni a fiatalokat és az ifjúsági szervezeteket, hogy másokkal szolidárisan és elsősorban önkéntes alapon tegyenek többet a közösségért. A résztvevők így tapasztalatot szerezhetnek az önkéntesség terén, és az aktív szerepvállalás a későbbiekben szokásukká válhat.
2: És ez még nem minden. Az Európai Szolidaritási Testület immár humanitárius segítségnyújtással is foglalkozik. Ennek köszönhetően egyre kiterjedtebb a globális hálózat, és ma már a világ bármely részén lehet önkéntes munkát vállalni. Az oktatásért, a kultúráért, az ifjúságért és a sportért felelős egykori uniós biztos Navracsics Tibor ezt jelentős előrelépésnek nevezte.
5: At a time of rising discord and widening cultural gaps between countries,
2: ma, amikor egyre jobban kiéleződnek az ellentétek és kulturálisan is egyre inkább eltávolodnak egymástól a világ országai, sőt a különböző közösségek tagjai, mindez fontosabb, mint valaha. Ezért most megkívánjuk szilárdítani és tovább akarjuk fejleszteni azt, amit eddig létrehoztunk. Fontos fejlemény, hogy ezentúl humanitárius segítségnyújtási műveletekben is részt lehet majd venni. Ez lehet az első lépése egy igazi globális önkéntes közösség létrehozásának.
5: This can be the start of creating a truly global volunteering community.
2: És mit jelent mindez a te számodra? Ha elmúltál 18 éves, de még nem vagy több 30-nál, több mint 60 ország és régió projektjeiben való részvételre pályázhatsz. A projektek között ország, téma és kezdési dátum szerint is válogathatsz. Az Európai Ifjúsági Portálon mindent megtalálsz, amire csak szükséged lehet. Ha nem tudod, merre indulj, egy kvíz segítségével kideríthetett, mi felelne meg igazán az érdeklődésednek. Az Európai Szolidaritási Testület háromféle részvételi lehetőséget kínál. Lehetsz önkéntes, de szolidaritási projektekben és újabban humanitárius segítségnyújtásban is részt vehetsz. Az utóbbi esetében a felső korhatár magasabb, 35 év. A választható projektek mellett mindig megtalálod a munka és az elvégzéséhez szükséges készségek pontos leírását, a kezdődátumot, az időtartamot, a jelentkezési határidőt és a részvételi feltételeket. A jelentkezéshez két dokumentumot kell csatolnod. Az önéletrajzodat, amiben tanulmányaid és szakmai tapasztalataid mellett jó, ha feltünteted a hobbiaidat és az addigi csapatmunkáidat is, és egy motivációs levelet, amiben kifejted, miért fontos neked az adott projekt. Elena Degán, az Európai Szolidaritási Testület programkoordinátora az iskola rendszeren kívüli tanulás fontosságáról a következőket mondta.
4: A legfontosabb a motivációs levél. Mivel önkéntességről van szó, nincs szükség kiterjedt munkatapasztalatra. Inkább az számít, mennyire vagy motivált európai léptékű feladatok elvégzéséhez. A hobbik, a korábbi csapatmunkák és az egyéni érdeklődés sokszor nagyobb súllyal esik latba, mint a munkahelyi tapasztalatok.
2: Ha rákerültél az előválogatott jelöltek listájára, a testület felveszi veled a kapcsolatot. Behívnak személyes interjúra, ahol elmondják a projekt valamennyi részletét, a munkafeltételeket, a szükséges iratokat, az utazási költségek térítési feltételeit, az esetleges vízumkövetelményeket, sőt a szállásod helyét is. Ha minden stimmel és úgy döntesz, hogy belevágsz, hivatalosan is kezdetét veszi a kaland, melynek során mindvégig a segítségedre lesz az önkéntesek és az őket támogató szervezetek védőhálója. De pontosan kik is ők és miben segítenek? Először is saját országot küldő szervezete. Ők hagyják jóvá a projektet és készítenek fel a munkára, például célirányos képzésekkel. Azután a fogadó szervezet, amely a szállásról és az étkezésről gondoskodik, valamint utazási támogatást, illetve a személyes kiadásokhoz egy kis összegű hozzájárulást ad. Egy helyi mentor, aki segít eligazodni a számodra ismeretlen kultúrában és megbirkózni a mindennapi nehézségekkel, végül pedig a helyi nemzeti iroda, amely felügyeli és ellenőrzi, hogy minden az Európai Szolidaritási Testület előírásainak megfelelően történik-e. Láthatod, hogy nem hagynak magadra. Dolgozni általában heti 30-38 órát kell. Az Európai Szolidaritási Testület viszont nem csak a munkáról, hanem tapasztalat és élményszerzésről is szól. A testület projektjeiben való részvétellel fejest ugorhatsz a helyi kultúrába. Olyan érzés, mintha egyszerre hordoznád az ottani és az uniós értékeket. Az sem gond, ha nem beszéled elég jól a helyi nyelvet. A testület az EU összes hivatalos nyelvén kínál online nyelvi támogatást és ingyenes tanfolyamokat. Hogy könnyebben megtaláld a helyed az új környezetedben, és a lehető legtöbbet ki tud hozni az ott tartózkodásodból, a program két kritikus szakaszában, azaz érkezéskor és a félidős értékelésekor.

0: Schengen.
1: Schengenský priestor sa dnes rozprestiera na území 27 európskych krajín. Okrem 23 členských štátov Európskej únie, do neho patrí aj Island, Liechtensteinsko, Norsko a Švajčiarsko. Táto zóna umožňuje voľný pohyb z jedného štátu do druhého bez hraničných kontrol, či už cestujeme po súši, po mori alebo letecky. Hraničnú kontrolu teda absolvujeme iba pri prekračovaní vonkajších hraníc, teda hraníc medzi členským štátom Schengenského priestoru a tretou krajinou, napríklad pri ceste zo Slovenska na Ukrajinu.
2: Schengenský priestor sa nedávno rozrástol o niekoľko nových členov. 1. januára 2023 do neho vstúpilo Chorvátsko. Okrem toho krajiny Európskej únie koncom roku 2023 jednomyselne schválili zrušenie kontrol na vnútorných vzdušných a námorných hraniciach únie s Bulharskom a Rumunskom, a to k 31. marcu 2024. O odstránení kontrol na pozemných hraniciach sa rozhodne neskôr. Do šengenského priestoru tak nepatria už iba dva členské štáty Európskej únie – Írsko a Cyprus. Cyprus v súčasnosti prechádza procesom posúdenia, ktorý má stanoviť, či krajina spĺňa kritéria potrebné na vstup do zóny bez hraníc. Pokiaľ ide o Írsko, krajina nie je právne viazaná stať sa členom šengenského priestoru. O vstup však môže kedykoľvek požiadať.
0: Libre circulation des personnes.
3: Schengen.
0: It's based on co-decision.
4: Problems at the border.
5: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
4: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lots of anxiety about Schengen.
2: V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že právo na voľný pohyb majú všetci občania Európskej únie bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú štátnymi príslušníkmi krajiny, ktorá je členom šengenského priestoru. Ak ste teda občanom Európskej únie a cestujete z členského štátu, ktorý patrí do šengenského priestoru, do krajiny mimo tejto zóny, podrobíte sa na hraniciach len jednoduchej kontrole na overenie totožnosti.
0: Schengen.
1: Čo sa týka občanov tretích krajín, štáty šengenského priestoru harmonizovali podmienky a postupy na získanie krátkodobých víz. Tie umožňujú držiteľom voľne sa pohybovať po šengenskom priestore až 3 mesiace počas každého 6-mesačného obdobia. Nie všetci štátni príslušníci tretích krajín však musia o šengenské víza žiadať. Napríklad americkí či austrálski občania sú od tejto povinnosti oslobodení. Schengen neznamená bezpodmienečné zrušenie všetkých kontrol súvisiacich s cestovaním. Podstatné je rozlišovať medzi hraničnými a bezpečnostnými kontrolami. Tie sa vykonávajú z bezpečnostných dôvodov, napríklad na letiskách, a týkajú sa aj cestujúcich, pohybujúcich sa vnútri šengenského priestoru, ktorí môžu byť vyzvaní, aby predložili preukaz totožnosti a dokázali tak, že cestovný lístok skutočne patrí im. Zároveň treba pripomenúť, že aj štát šengenského priestoru môže vo výnimočnej situácii hraničné kontroly dočasne obnoviť, konkrétne v prípade závažného ohrozenia verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti. Túto možnosť niektoré štáty už v praxi viackrát využili, napríklad Francúzsko, ktoré obnovilo kontroly na hraniciach pre hrozbu teroristického útoku.
0: Schengen.
2: Schengen nie je iba o zjednodušení cestovania, ale aj o zachovaní bezpečnosti v celom priestore. Schengenský informačný systém je špeciálne vytvorená databáza, ktorá umožňuje polícii a ďalším príslušným verejným orgánom vkladať a overovať informácie, napríklad o nezvestných či hľadaných osobách. Ide o platformu na spoluprácu orgánov presadzovania práva jednotlivých krajín, ktorá prispieva k udržiavaniu vysokej miery bezpečnosti, najmä pokiaľ ide o vonkajšie hranice šengenského priestoru.
1: Načrime trochu do histórie. Začiatky šengenského priestoru siahajú do roku 1985, keď sa 5 členských štátov Európskej únie rozhodlo zrušiť kontroly na vnútorných hraniciach. Táto iniciatíva súvisela s rozvojom európskej integrácie po druhej svetovej vojne a bola zameraná na posilňovanie vzájomnej dôvery práve zrušením hraníc. Názov tohto priestoru bez hraníc je odvodený od názvu luxemburského mestečka Schengen, kde zakladajúce signatárske štáty podpísali pôvodnú dohodu. Takzvané šengenské aky, teda celkový súbor v súčasnosti platných šengenských dohôd a súvisiacich ustanovení, je po začlenení do Amsterdamskej zmluvy už približne 25 rokov neoddeliteľnou súčasťou práva Európskej únie.
2: Dnes, takmer 40 rokov po podpísaní Schengenskej dohody, môže viac než 400 miliónov občanov žijúcich v Schengenskom priestore využívať výhody slobodného pohybu v ňom. Schengen však ľuďom nielen uľahčuje cestovanie, či už na obchodné alebo rekreačné účely, ale takisto podporuje európsku ekonomiku a zlepšuje kvalitu nášho každodenného života. Je preto jedným z najväčších úspechov projektu európskej integrácie.
6: Er chulís riamh trocht ar lasúchtar an Pháirlimint na Hárpa. Ó anam an fuistetá chá is léagúil ról bhí hátach chas sa Pháirlimint agus gur pásan na polituile tátach iad. A chulís agad cad a dhéanann siad an áriire, cé hiad agus conas a hátar iad. Mar a saolag don óchtarán siad na tóchain an chéadhúd a sgá a lua a góhéachs na lasúchtarán. Bach tailtin na tóchain orpach a gach cúig bliana, ach tóan an Pháirlimint a hóchtarán agus lasúchtarán gach rávlian galé. Tóan an lasúchtarán don chéad lad an terma Pháirlimintach i mi uil tarais na tóchain orpach. Bíon an dara tóchain aon a mi anar rávlian galéni as DNI, laslí tríd an derma rachtach. Is féidir tóchain da lasúchtarán nua rach tail chuma ma ágan dindas na lasúchtarán a fast nua past. Tailíonn sé sin chur a gás nuair a ghlachan lasúchtarán atá an ifig postpolitúil difriúil ina thír féin nó ina tír féin nuair chúisna eile. Thála sé sin a mianar fehefe trí nuair a tóg Mark Engel feisire ó Luxembourg mar lasúchtarán. Tóg é an anad Eva Kiley ón réig a díbrí agus an Parliament mar eol ar scannal a bhain le sciúra aragad agus camiléirecht. Is féidir le ceandas na grúpi polituúile sa Parliament, nú grúpa atá denna bhan díoch da in bheithú cuid dasna feisirí, nú seisir as trucha díoch, iarrthóirí de fostanna na lasúchtarán a anam nó. Chun go dalfaríad tasta an tromlach glan ó iarrthóirí, rud a chiúlaíonn go gaith siad níos mó na leana vótaí go léir a chatir tréh valoid rúnda dáil. Fógraítear tabhas os le ceapar déag iarrthóirí a an tromlach glan sa chéad valoid. Má bhíon líon na níarrthóirí ar éireagló níos íoslainn an líon na suíocháin atá le líana, rechtáilte vóta eile fés na cineálacha chéanna chun na suíocháin atá fágtha líana. Más gá an tríú vóta tátar na hiarrthóirí trí thromlach sin plí, rud a chiúlaíonn go raibh nítear na daoine aon an líana smó vótaí a chatar. Sa chás neamh chuitianta go mbíonn comhannas vóta ann, tátar an tíarrthóirí sinne. Anois agus sin ar an eolas fé cé a thoann na lasúchtaráin agus fé chunas a hátar iad. Cath mé súil níos géire ar a gúir mí agus an óga sí. Rain na óchtarán Pháirlimint na Hárpa cuair mí ar le ar an gceathair de glas óchtarán. Na príomh chúilga sí atá orthu ná cúna bhúir den óchtarán, anna díochtta dhéanamh ar nó orthaí, agus teachta na ionad nó a thonad de réir mar a scá. Is féad leo cathíorlacht dhéanamh bheitthaí an amlánacha na Pháirlimint a chur a gás, rud a chiúlaíonn gur féad leo síoná oscailt a dhúna nó a chur fionraí. Ag na síana san, cumadan siad smachta a chuirsaí, tugann siad cead caintadas na feisirí, cuirinn siad clausúr a dhíospóireachtaí, cuirinn siad ceistna chun vóta, agus fógraíonn siad torthaí na vótaí. Féadig na lasúchtarán an díochtaí dhéanamh thar cheann na Parliament a chumá, sa chadbh vidir náisiúnta, ag Seamanais agus a gcuirsaí riarachán dlí agus airgdais. Go minic cílíonn sé sin cuairtathuairt a thíortha nachhfuil insanéantas agus buil le Hollandaithe ó Institúid Eile. É deire, síon na lasúchtarán ar Bureau Parliament na Hárpa. Leagann an bureau síos rialacha chun feimú cuiin na Parliamenta i chin tú. Ola bhíon an bureau dreacht faséad na Parliamenta chumá, agus den sé cintí fé chuirsaí riarachán fóirne agus agriochtúla. Agus cóiltaí den bureau ó rannuacha, den na feisirí iarracht a chin tú gúil na lasúchtarán agus na céistóirí a den a bhandíocht ina grúpi polituúla galéir sa Parliament. Sa fad chéileach, chaitha mar súil ar an rólaí hátach atá ag na lasúchtarán na Parliament na Hárpa. Chun tuile dáil amach fés na róla na tátacha eile sa Parliament, a bhfuil an tuachtarán an bureau agus na céistóirí, éis leis na haguain eile den trappod chéiltí sa, bachan an bhéirlagar a bhaint, a phléan na hábhar honracha san. Sí Parliament na Hárpa chur an pod chéileach de láthair. Is féad leat éisteach le tuile podcaltaí ar Europarl Radio. Radio Gréasáin, Pháirlimint na Hárpa.
7: Ön tudta, hogy az EU-ban minden ezredik embernek valamelyik jelnyelv az anyanyelve? Jól hallotta, valamelyik jelnyelv. Ugyanis nincsen mindenki által használt univerzális változat. Az EU-ban jelenleg 29 hivatalosan elismert nemzeti jelnyelv létezik. Ám ezeket nem csak a siketek és nagyothallók használják, hanem a velük kommunikáló hallók is, például családtagjaik, barátaik. Hogy felhívja a figyelmet a nyelvi és kulturális sokszínűségnek erre az aspektusára, az ENSZ szeptember 23-át a jelnyelvek nemzetközi napjává nyilvánította. Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben a műsorunkban az EU jelnyelveivel foglalkozunk, és áttekintjük, mit tesz az Európai Parlament ezek megőrzése és előmozdítása érdekében. A jelnyelvek igen gazdagok és változatosak. Legfontosabb jellemzőjük, hogy önállóan jöttek létre, vagyis nem a beszélt nyelvek mintájára alakították ki őket. Minden jelnyelvnek saját nyelvtana, szókincse és mondattana van, ugyanakkor szorosan kapcsolódik ahhoz a közösséghez és kultúrához, amelyben kialakult. Például az olasz jelnyelvet Olaszországban, a francia jelnyelvet Franciaországban használják, néhány, jellemzően több nyelvű országnak pedig több jelnyelve is van, például Belgiumban flamand és belgiumi francia is létezik. A jelnyelvek országok, régiók, korcsoportok, sőt társadalmi helyzetek szerint is eltérhetnek egymástól. A többi nyelvhez hasonlóan nem csak a kommunikáció eszközei, hanem a kulturális kifejezésnek és a művészi kreativitásnak is, és a személyes identitás szerves részét képezik. A beszélt nyelvekhez hasonlóan családokba sorolhatók, és éppen úgy hasonlíthatnak is egymásra. Például az osztrák és a holland jelnyelvet általában könnyebben megértik a német, mint mondjuk a görög jelnyelv használói. A 27 uniós országban jelenleg 29 nemzeti jelnyelvet használnak. Luxemburg a német jelnyelv saját változatát használja, egyes országok, például Finnország és Észtország pedig több jelnyelvet is elismernek. Előbbiben a finn és a finn-svéd jelnyelvet, utóbbiban pedig az észt és az orosz jelnyelvet használják. Külön érdekesség, hogy a különböző országokból származó siketek gyakran képesek egymással sikeresen kommunikálni, pedig nem ugyanaz a nemzeti jelnyelvük. Például egy Franciaországból és egy Lengyelországból származó jelnyelvhasználó valószínűleg sokkal könnyebben szót ért egymással, mint a francia és a lengyel nyelv egy-egy beszélője, mert a jelnyelvekben használt kézmozdulatok és arckifejezések között jóval több a hasonlóság, mint a beszélt nyelvek szavai között. Bár univerzális jelnyelv nem létezik, az idők során sokat fejlődött a közérthető jelnyelv koncepciója, különösen a Siketek Világszövetségének 1951-es létrejötte óta. A nemzetközi jelnyelv egy olyan kommunikációs rendszer, amelyet nemzetközi környezetben, például konferenciákon és találkozókon használnak. Ám nem egy teljesen szabványosított vagy formális nyelvről van szó. Sem rögzített nyelvtana, sem rögzített szókincse nincs. Sokkal inkább közös gesztusokra és jelekre épül, illetve nagymértékben támaszkodik a mindenkori kontextusra. A nemzetközileg leginkább felismerhető jeleket alkalmazza, mégis régiónként eltérő lehet. Uniós kontextusban például általában a Nyugat-Európában gyakoribb jeleket használják, míg Ázsia vagy Afrika esetében más változatokkal is találkozhatunk. Fontos megjegyezni, hogy a nemzetközi jelnyelv nem helyettesíti a nemzeti jelnyelveket, és nem rendelkezik ugyanolyan jogi státusszal sem. Ugyanakkor uniós és nemzetközi fórumokon egyre nagyobb az igény a nemzetközi jeltolmácsolás iránt, különösen magas szintű találkozókon és rendezvényeken. Ez is jól mutatja, hogy a siketek és nagyothallók mozgástere Európa szerte egyre bővül, és mindinkább bevonódnak a társadalom életébe. Egyúttal rávilágít arra is, hogy folyamatosan szükség van és lesz inkluzív kommunikációs eszközökre. Mi a helyzet ebből a szempontból az Európai Parlamentben? A parlament gondoskodik arról, hogy a plenáris viták jelnyelven is hozzáférhetők legyenek azon képviselői számára, akik ezt igénylik. 2016-ban a parlament állásfoglalást fogadott el a jelnyelvekről és a hivatásos jelnyelvi tolmácsokról, amelyben megállapította, hogy az uniós országokban jelentősen eltér a jelnyelvi tolmácsolás elérhetősége és minősége. Egyetértett továbbá azzal, hogy valamennyi plenáris ülésén igénybe vehető legyen nemzetközi jeltolmácsolás. Az Európai Parlament a témában egy másik állásfoglalást is elfogadott, mégpedig a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény végrehajtása kapcsán. Ebben a képviselők hangsúlyozták, hogy a fogyatékossággal élők számára a fogyatékosságuk jellege szerinti akadálymentesített formátumok és technológiák, így például jelnyelvi szolgáltatások révén hozzáférést kell biztosítani minden információhoz és kommunikációhoz. Ezért felszólították a bizottságot, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket, hogy a vonatkozó uniós jogszabályi követelmények a gyakorlatban is érvényesüljenek. A jelnyelvekről szóló állásfoglalásában a parlament kiemelte a képzett, professzionális jelnyelvi tolmácsok fontosságát, és szorgalmazta, hogy mind a tagállamokban, mind uniós szinten hivatalosan is ismerjék el a nemzeti és regionális jelnyelveket. Végezetül a képviselők arra kérték az uniós országokat, hogy az idegen nyelvekhez hasonlóan mozdítsák elő a jelnyelvek tanulását, és azt építsék be az iskolai tantervekbe. Céljuk, hogy a jelnyelvek népszerűsítésével és széles körű használatával hozzájáruljanak a társadalmi befogadás előmozdításához. ...2024. szeptemberében a siketeket európai szinten képviselő egyetlen szupranacionális szervezet, a Siketek Európai Uniója, az uniós országok siket szövetségeivel közösen állásfoglalást tett közzé. A nemzeti jelnyelvek, mint az EU hivatalos nyelvei, című állásfoglalásban a felek szorgalmazzák, hogy a 24 hivatalos beszélt nyelv mellett az Unió a 29 nemzeti jelnyelvet is hivatalos nyelvként ismerje el. Azzal érveltek, hogy többnyelvűségi politikájának részeként az EU-nak jogi kötelezettsége tiszteletben tartani a nyelvi és kulturális sokszínűséget, és törekednie kell a nyelvi alapú hátrányos megkülönböztetés felszámolására. A nyelvi sokszínűség és a többnyelvűség az EU alapértékei. Noha már eddig is jelentős előrelépés történt az EU nyelvi gazdagságának, ezen belül a jelnyelvek védelmének és előmozdításának a terén, még mindig sok a tennivaló, ha azt szeretnénk, hogy minden közösségben és ágazatban teljes mértékben elismerjék a jelnyelveket, valamint biztosított legyen a teljes körű akadálymentesség. Hogy podcastjait mindenki számára hozzáférhetővé tegye, a Europar Radio valamennyi adásához átiratot biztosít. Mindezt az akadálymentességi normákkal összhangban, hogy így a siketek és nagyothallók, valamint bárki, akinek másokból van szüksége átiratra, folyamatosan tájékozódhasson az Európai Parlament munkájáról. A parlament azáltal, hogy a maga készítette tartalmakat világos és közérthető nyelven hozzáférhetővé teszi, az inkluzív társadalmi párbeszédet segíti. A nyelvi sokszínűség támogatásával és az információkhoz való egyenlő hozzáférés biztosításával célunk egy igazságosabb, befogadóbb Európa létrehozása. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a Europal Radio weboldalán.
8: Smuinig ein a hartne a vannan cuina ar halat, tereis dit vehe tashtel. Guminig ni hi cuina na niasplan nun an orklana an an lat, ach in a hauntasan, an ciol a coolish ar an troid, an eil ar hannish da hashmarhi, nu an fwin of a vahish a gyanogai tuil. Bien rôl taft ag an galtuar fud na horpa e moon luna cainachta taig cafucha agus regioin.
6: Is ó caidí iad féilte sreide, ceol cuiirmecha áitúile agus tseans na bhealaíonna phobal, a thugann daoine le chéile agus a chomhaíonn le cafacha fás. Tá an tuairmíocht chéanna san a gcríol ar ceantas na tseansnamh chaltúrtha is caiúla atá ag an aontas orpach, príomhchathair chaltúr na hárpa. In 1985, chuir Melina Mercouri ara cultúr na Gréige ag an am, agus Jacques Long ara cultúr na Franca tús leis an gláir. Is Aisling Hiimplí a cuachtach a bhí acá, go bhéadach an cultúr orpa go thuirt níos congraí dá chéile. Ón uair a ceilúr an príomhchathair cultúr na hárpa den chéadúr in san aithin in 1985, bronnag an tidlar níos mó ná 64 ar fud na hárpa. Bronnag an tidlar éiring trí húra, Blacklia in 1991, Corkig in 2005, agus Galibh in 2020. Is smaoineamh Shimplia da ann. Gach blian bíon an deisig na cafacha a rannítar a galtúr a chur a taspoint don áirp a guitna agus an daun mór. Mar sin, conas a dhéantar príomhchathair chaltúr na hárpa de chathair. Tás níon an próiseas sé blian a roimh ré. Ar dús, cinan an comisiún árpach na tíortha atá in chaillithe chun an tidal dáil. An san, den an cafracha ins na tíortha san iarratas trína glór cultúr a chur a láthair. Den an panéal san áilithe nafs blacha a bhreanú ar na hiarratas sí agus raoníonn siad cathair a bháin in aig na tíre. In íag san, raoníte rá fríomhchathair chaltúr na hárpa nó trí fiú uaireanta. Raoníte na cafracha bunaithe a roinnt critéir. Curagás, caidán a glór cultúr, a gomas an planachar a gríoch, agus na tarbhí fad téarmacha a d'fhéadfadh bheáin don chathair agus dos na daoine atá na gcónaí inte. Agus é sin go léir atá luaint is cuma féh féad na cathrach. Tháila sé hena raibh an tidal ag cathracha le déanra a bhí níos lúna 100,000 duine, a bhfuil matéire in san na dáil, Galibh in Éiring, agus Tartú in san Eastáin. An rud is tochtaí ná an achfanacht chéanna, airgeadais agus chaltúrtha atá ag cathair, mar aon lena cumas daoine dhéanamh páirteach in san ócáid. Nuair raoníte cathair bíon ceithre bliana aici ó le bhú. Sí sin an tréimh sin a gcaithítear cóforteochtaí ina blanáiltar imeachtaí agus ina dugtar cuire dos na saoránaigh ag páirt a ghlacha in san ócáid. Mar sin má tá cóníart a gcathair is iarratas a sóir, ní hamháin gur duine don locht féachnathú is féad leat a bheith páirteach sa scéal féin. Bíon tacaíocht ní thuaill i gceist le bheith mar fríomhchathair chaltúr na hárpa chomh maith. Fáil an cafracha dúis Melina Mercouri ar fiú 1.5 milliún euróí agus spreagtar iad chun nasca dhéanamh le cláir eile de chuid an aontais a bhfuil orp na cruthaíochta a thacaíonn leis na hainálacha cultúrtha agus cruthaíochta. Ach tá luach a bhaid níos mó a buint leis an didal ná an tacaíocht airgeadais. Buin an cafracha leas as an deis go minic chun borra chur féin a glú i do náisiúnta chun cósanachtaí agus spás na puiblí a bheochan as chun an trasóireacht a bhaile. Agus ní bhíon deire le tionnachar fríomhchathair chaltúr na hárpa nuair bhíon an bhliain thart. Féach mí sé scéal Marseille Provence fríomhchathair chaltúr na hárpa in 2013 go Rugas. An bhliain san bheal an chathair 100,000,000 trasóir, líon nach fechas a le héad riamh hana, rud a bhéadaigh in eicocht agus tionnachar na chathrach. Sa bhreis sé an trasóireacht dhéan an cláir cléach lú ar an gcathair. Dhéan Marseille a bheochan ar spás na puiblí amhail imeall an uisce sa chathair, doscail an chathair ionad chaltúrtha nua, agus dhéan sí nasc athuair idir cósanachtaí éagsúla tríd an galtúr. Buint ar úsáid chinníomhach as go leor na spásanna san na léantasá, agus bíonn go leor daoine fós a dul chua, idir na daoine bhfuil cónaí orthu sa chathair agus chuairtóirí. Léiríonn cláir fríomhchathracha chaltúr na hárpa na rudaí atá a bortaigh na hárpaigh, agus déanann siad ceiliúra na rudaí uathuala a bhain le gach áit. Bíonn tionnachar ag an aisling atá ag an dúnsna bheith níos mó ná an le bhéal áitúil, agus tarraingíonn sé áit daoine ar fud na hárpa agus níos fuide again. Is féad le cafracha na réigiúin atá an aici láimhe dhéanamh páirteach in san ócáid, ach bíonn ról ceannais ag cathair amháin na gcónaí agus bíonn sí freagrach as an gláir. Samplas siombalach go maith amháin ná Nova Gorica sa tsláth féin, príomhchathair chaltúr na hárpa in 2025, a d'arbar cláir in lúchóir le Gorizia cathair in san dáil atá an aici láimhe. Den chéadúr riamh bhí titl amháin roinnte idir dhá chathair i dhá thiar éagsúla. Cé go raibh teoiring aitheartha, thap iad ar an deis na pobal in sna dáil agus sa Tslóvéin a nasca le chéile. In óráid a chur séirbhísí chlasáir chun Chomisiún Eorpaigh ar fáil, Dúirt Uachtarán Phoblacht na Hiodáile Sergio Mattarella an méid sa Lannis agus nó cóid ar Cilúr Éige.
9: Con Cheminid, in Germania.
6: In éanacht le Chemnitz na Gearmáine, Rauni ag Nova Goritza mar fríomh chathar choltúr na Hórba don bhliain 2025. Chinan chathar san sa Tlóvéin aig a thuirtar an dúhlán san in éanacht le na cócathar Goritzia agus an cultúr a Cilúra ar rá théamh na teorann. De réir hanmhíniú an choltúr ní léon bhaintig teorannacha leis an galtúr. Cílíonn sé sin gur béatá gceist ná an smuoineamh go bhfáiltaíonn pobal roimh an eolas, roimh heascéalaíocht chomhaonta agus roimh heabhrú frifortach. Is léir go deis uathúil de chathair agus dá saoránaigh é bheith mar óstach de fríomhchathair cultúr na Háirpa, agus go mbíonn tionnacha dearfa cultúrtha sóisialta agus aithnamaíoch ag an deis san. Is spreag an podchéile sa spéis anot. Nád arúd gur féidir eolas chur an cultúr a gcónaí, in san áit na bhfuil cónaí ort nu agus tú a taistil, mar aon leis na slite go dtacaíonn an orb leis an cultúr in sna háiteanna san. Sí Parliament na Háirpa a chur an podcréile sa de láthair.

0: Da una sola voce. 6023.
1: Üdvözöljük hallgatóinkat! A Történelem a tények tükrében című sorozatunkban a sorsfordító történelmi eseményeket és azok messze menő hatásait vesszük nagyító alá. Ebben a részben az európai integráció egyik mérföldkövével, a Maastrichti szerződéssel foglalkozunk. Megvizsgáljuk azt is, hogy az amszterdami és a nizzai szerződés később hogyan aktualizálta a dokumentumot. Adásunkban áttekintjük a történelmi összefüggéseket, a szerződések hatályba lépését és főbb eredményeit.

0: A Maastrichti szerződés jelentőségének megértéséhez először is menjünk kicsit vissza az időben, idézzük fel a történelmi hátteret. Az európai integráció története a II. Világháború pusztítása után kezdődött. Az európai vezetők a borzalmak láttán mindenképpen meg akartak akadályozni egy újabb háborút, és úgy gondolták, hogy a tartós béke kulcsa a gazdasági együttműködés lehet. Ebből az elhatározásból hozták létre 1951-ben az Európai Szén- és Acélközösséget, majd az 1957-es római szerződésekkel az Európai Gazdasági Közösséget és az Európai Atomenergia Közösséget. A következő nagy lépést az 1986-os Egységes Európai Okmány jelentette, amely 1992-re kitűzte az egységes piac megteremtését az Európai Gazdasági Közösségen belül. Az így létrejövő egységes piac biztosította az áruk, a szolgáltatások, a személyek és a tőke szabad mozgását. Az 1980-as évek végére azonban az Európai Gazdasági Közösség tagjai úgy érezték, hogy még szorosabb integrációra van szükség, és nem csak gazdasági, hanem politikai szempontból is szorosabbra kell fűzni együttműködésüket.
1: A Maastrichti szerződést, hivatalos nevén az Európai Unióról szóló szerződést 1992. február 7-én egy délkelet-hollandiai városban, Maastrichtban írta alá az akkori 12 tagország. A dokumentum a tagállamok ratifikációja után 1993. november 1-én lépett hatályba. A szerződés több szempontból is korszakos jelentőségű volt. Először is, hivatalosan is létrejött az Európai Unió, így az Európai Gazdasági Közösség egy szorosabban és több területen együttműködő szövetségé alakult át. A Maastrichti szerződés további fontos újításként bevezette az uniós polgárság intézményét, amely lehetővé tette a polgárok számára, hogy az Európai Unión belül szabadon mozogjanak és ott bárhol letelepedhessenek. Emellett az európai önazonosság és egységérzését erősítette az is, hogy az uniós polgárságnak köszönhetően a tagállamok állampolgárai bármely uniós országban jelöltként indulhatnak és szavazhatnak a helyi és az európai választásokon. A Maastrichti szerződés következő lényegi eleme a gazdasági és monetáris unió részletes terve volt. Az elképzelés és megvalósítás az euró bevezetésében teljesedett be. A közös pénznem arra volt hivatott, hogy fokozza a gazdasági stabilitást és megkönnyítse az uniós tagállamok közötti kereskedelmet, illetve az unión belüli utazást. További újdonság volt, hogy a szerződés három pillérre helyezte az Európai Uniót. Az európai közösségek, valamint a gazdasági, szociális és környezetvédelmi politikák szolgáltak első pillérként. A közös kül- és biztonságpolitika alkotta a második pillért, amely azt kívánta szavatolni, hogy az uniós országok egységes külső jelenléttel, valamint összehangolt biztonsági stratégiával rendelkezzenek. Végezetül utolsó pillérként megjelent a bel- és igazságügy területe, amelyen belül megkezdődött a bűnüldözési, igazságügyi és bevándorlásügyi együttműködés.
0: A szerződés nagymértékben megerősítette az Európai Parlament szerepét. Az együttdöntési eljárás bevezetésével ugyanis kiterjesztette a parlament jogalkotási hatáskörét. Így az intézmény számos szakpolitikai területen az Európai Unió tanácsa mellett társjogalkotói rangra emelkedett. A szerződés az Európai Bizottságra vonatkozóan is nagyobb befolyást biztosított a parlamentnek. Azóta ugyanis a képviselők hagyhatják jóvá, illetve utasíthatják el a bizottság elnöki posztjára jelölt személy, illetve az egész biztosítástület kinevezését. Ezen kívül a parlamentnek a Maastrichti szerződés óta a költségvetési kérdésekben is nagyobb súlya van, így az intézmény jobban ellenőrizheti az EU költségvetését. A parlament szerepét érintő változások mind hozzájárultak ahhoz, hogy az EU döntéshozatali folyamata átláthatóbbá váljon, és még inkább a polgárok akaratát tükrözze.
1: A Maastrichti szerződést később az amszterdami és a nizzai szerződés igazította az aktuális fejleményekhez.
0: Az amszterdami szerződést 1997. október 2-án írták alá, és 1999. május 1-én lépett hatályba. Elsődleges célja az volt, hogy egyszerűsítse az uniós intézmények működését, és így felkészítse őket az EU jövőbeli bővítéseire. Bevezette az úgynevezett megerősített együttműködés lehetőségét. Ezzel a módszerrel az érdekelt tagállamok összefoghattak, és bizonyos területeken akkor is együttműködhettek, ha más tagországok nem akartak azonnal csatlakozni hozzájuk. Ez a rugalmasság kulcsfontosságú volt ahhoz, hogy a bővülő EU-ban a tagországok különböző igényei és érdekei ne csorbuljanak. Az amszterdami szerződés egy szociális fejezetet is beemelt az uniós jogba, és ezzel ráirányította a figyelmet a szociális jogokkal, a foglalkoztatással és a megkülönböztetésmentességgel kapcsolatos területek fontosságára. További célul tűzte ki a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség létrehozását, amely az uniós országok szorosabb együttműködését eredményezte olyan területeken, mint a menekültügy, a bevándorlás és az igazságszolgáltatás. A szerződés megerősítette a közös kül- és biztonságpolitikát is. Létrehozta ugyanis az uniós fődiplomata, vagyis az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének tisztségét. Ez nagyban elősegítette, hogy az unió nemzetközi szintéren egységesen tud fellépni. Az amszterdami szerződés emellett az unió hatékonyabb működése céljából intézményi reformokat vezetett be. Kiterjesztette az együttdöntési eljárást, amelynek értelmében a parlament bizonyos esetekben a tanáccsal közösen végezte a jogalkotási munkát, és más területen is növelte az Európai Parlament hatáskörét.
1: február 26-án a tagállamok aláírták a Nizzai szerződést, amely 2 évvel később lépett hatályba. Fő feladata az volt, hogy felkészítse az EU-t addigi történelme legnagyobb bővítésére, amely 2004-ben 10 új tagország, köztük Magyarország csatlakozásával valósult meg. A szerződés kiigazította a szavazati súlyokat a tanácsban, megváltoztatta az Európai Bizottság összetételét, és bővítette azokat a területeket, ahol a tanácsnak minősített többségi szavazást kellett alkalmaznia. Mindezekre a változásokra azért volt nagy szükség, hogy az EU döntéshozatali folyamatai a nagyobb számú tagországgal is hatékonyak és eredményesek maradjanak.
0: A Maastrichti szerződés, valamint az azt aktualizáló amszterdami és nizzai szerződés az európai integrációs folyamat jelentős állomásai voltak. A Maastrichti szerződés nagy horderejű politikai, gazdasági és társadalmi változásokat vezetett be, és ezzel lefektette a ma ismert EU alapjait. Az amszterdami és a nizzai szerződés erre építve tudtak tovább lépni. Kiigazították az intézményi rendszert, és felkészítették az EU-t a bővítésre. Ezek a szerződések jól tükrözik, hogy az Európai Unió dinamikus és fejlődésre képes, megfelelően tud alkalmazkodni az új kihívásokhoz és lehetőségekhez, illetve szükség esetén a reformoktól sem riad vissza. Az EU folyamatosan növekszik és változik, azonban ezek a felépítését és működését lefektető alapszerződések továbbra is sarokkövei maradnak.
1: Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a European Radio weboldalán.
2: Cuando se habla de la legislación de la Unión Europea, suele tratarse de términos grandilocuentes y de amplio calado, como la política agrícola común, el presupuesto de la Unión o el Pacto Verde Europeo. Pero, en realidad, la mayor parte de las normas afectan directamente a la vida cotidiana de la gente que vive en sus ciudades y regiones. Este es el principal objetivo del Comité Europeo de las Regiones, proteger los intereses de estas ciudades y regiones.

0: Az ENSZ ukrajnai emberi jogi megfigyelő missziójának adatai szerint a háború továbbra is egyre több polgári áldozatot követel. 2025 végéig több mint 15 ezer ukrajnai civil vesztette életét, és több mint 40 ezeren sebesültek meg. Az ENSZ menekültügyi főbiztosának hivatala emellett arról számolt be, hogy Ukrajnában még mindig több mint 13 millióan szorulnak azonnali humanitárius segítségre. A háború miatt történelmi távlatokban nézve is hatalmas tömegek kényszerültek lakóhelyük elhagyására, mintegy 4 millióan az országon belül, több mint 5 millióan pedig a világ más részein kerestek menedéket. Sokuk jövője még ma is bizonytalan.
1: Ukrajna gazdaságára szintén hatalmas nyomás nehezedik. Becsülendő a kitartásuk, ám a pusztítás mértéke döbbenetes. A Világbank, az ENSZ, az Európai Bizottság és az ukrán kormány legutóbbi becslései szerint az újjáépítés és a helyreállítás költsége jóval meghaladja majd az 500 milliárd eurót.
0: A háború okozta környezeti károk szintén kritikus szintet értek el. Az ökológiai pusztítás pénzben kifejezett mértéke a harcok eddigi 4 éve alatt elérte a mintegy 75 milliárd eurót. A konfliktus jelentős üvegházhatású gázkibocsátáshoz, a frontvonal mentén kiterjedt erdőtüzekhez, valamint Európa egyik legtermékenyebb termőterületének tartós elszennyeződéséhez vezetett.
1: A háború kezdete óta az EU és tagállamai összesen mintegy 180 milliárd euróval támogatták Ukrajnát. Történelmi fordulatként 2025-ben az EU már több támogatást nyújtott az országnak, mint az Egyesült Államok, és először fordult elő, hogy katonailag is segített, mégpedig több mint 65 milliárd eurót elkülönítve a teljes keretből. Ukrajna így több száz harckocsira és kifinomult légvédelmi rendszerekre tehetett szert. Mintegy 32 milliárd euró sorsáról még nem döntött az Unió. Mindeközben az Ukrajna eszköz elnevezésű célzott uniós pénzügyi támogatási programból 2027 végéig 50 milliárd eurót kap az ország a túléléshez. A kifizetések az ukrán kormány által felvázolt méreható reformok és nagy beruházások megvalósításához vannak kötve.
0: Ezzel párhuzamosan az EU egyre nagyobb gazdasági nyomást gyakorol az orosz kormányra. 2025 végéig összesen 19 szankciócsomagot hajtott végre. Bár a szankciók Oroszországban az infláció növekedéséhez és a gazdaság zsugorodásához vezettek, a parlament újra és újra felhívja a figyelmet arra, hogy Moszkva árnyékflották segítségével kiátsza a korlátozásokat, ezért a szankciók hatékony betartatása fontosabb, mint valaha.
1: Az Európai Parlament mindig is az Oroszországgal szembeni szankciók szigorítását és az Ukrajnának nyújtott támogatás fokozását szorgalmazta. Az utóbbi szempontjából fontos áttörést jelentett az Ukrajna hitelezési együttműködési mechanizmus létrehozása. Ennek az innovatív eszköznek a lényege, hogy az Ukrajnának nyújtott hitelek törlesztésére használja fel a közel 300 milliárd eurónyi befagyasztott orosz állami vagyonból származó rendkívüli bevételeket. A G7-eknek és az EU-nak sikerült egy 45 milliárd eurós hitelcsomagról megállapodniuk, ám az Európai Parlament továbbra is azon a véleményen van, hogy magukat a befagyasztott vagyoni eszközöket is el kellene kobozni, mert ebből fizetne Oroszország az általa okozott pusztításért.
0: Az európai és ukrán törekvésekkel párhuzamosan az Egyesült Államok is javaslatokkal állt elő a megbékéléshez. 2025. novemberében a Trump adminisztráció 28 pontos béketervet terjesztett elő, amelyben kitért többek között a tűzszünet feltételeire, egyes megszállt régiókban az aktuális területi fennhatóság elismerésére, valamint bizonyos Ukrajnának nyújtott feltételekhez kötött amerikai biztonsági garanciákra. A béketerv olyan pontokat is tartalmazott, amelyek korlátozzák Ukrajna jövőbeli katonai kapacitását, és kizárják az ország NATO tagságát. Az ukrán és az európai vezetők vitatták ezeket a kitételeket, az érintett felek pedig nem fogadták el őket.
1: 2022-ben az invázió kiteljesedését követően Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke Kijevbe látogatott, elsőként a magasrangú uniós tisztviselők közül. Ezzel is jelezte az EU Ukrajna támogatása iránti elkötelezettségét. 2025. novemberi plenáris ülésén a parlament újra megerősítette, hogy szilárdan támogatja az országot a konfliktusban.
2: This house has stood with the people of Ukraine since day one.
0: Ez a ház az első naptól kezdve Ukrajna népe mellett áll, és ez ma sincs másképp. Bizakodóak és hálásak vagyunk, hogy sikerült elmozdulni a béke irányába az Egyesült Államok közbenjárásával. Európában viszont tudjuk, hogy valódi békére van szükség. Olyan békére, amely tiszteletben tartja a felek méltóságát, amely igazságos és szabadságot hoz. De legfőképpen olyanra, amely azon az elven alapul, hogy Ukrajna nélkül nem lehet Ukrajnáról dönteni.
2: It must be based on the principle of nothing about Ukraine without Ukraine.
1: A parlament elnöke kijelentette, hogy az Európai Unió a maga részéről mindent megtesz annak érdekében, hogy létrejöhessen az a nehezen körvonalazódó béke megállapodás, amely mellett mindig is kardoskodott.
0: Az Európai Parlament az Unión belül látja Ukrajna jövőjét. 2024. júniusában hivatalosan is megkezdődtek a tárgyalások az ország uniós tagságáról. Azóta Ukrajna rendkívüli erőfeszítéseket tesz azért, hogy jogszabályait összhangba hozza az uniós normákkal. A teljes jogú tagságért még keményen meg kell dolgoznia, de ebben továbbra is töretlenül segíti az Európai Unió. A tét nem csupán Ukrajna területi integritása, hanem az európai értékek, nevezetesen a demokrácia és a szuverenitás védelme, de mindenek előtt a béke. Mégpedig igazságos és tartós béke. Outro.
1: Ezt az adást az Európai Parlament készített.
3: Europejska Nagroda dla Młodzieży imienia Karola Wielkiego to nagroda dla projektów młodzieżowych, które propagują demokrację w Europie, a także współpracę i porozumienie w Europie i na świecie. Ma ona zwrócić uwagę na codzienną pracę, jaką wykonują młodzi ludzie, by wzmocnić wspólne poczucie tożsamości europejskiej. Nagrodę ufundowano w 2008 roku. Jest wspólnym przedsięwzięciem Parlamentu Europejskiego i Fundacji Międzynarodowej Nagrody Karola Wielkiego z Aquisgranu. Co roku krajowe i europejskie jury wybierają projekt w każdym państwie członkowskim. Zwycięzcy z poszczególnych krajów zapraszani są na ceremonię do Aquisgranu w Niemczech, gdzie ogłaszana jest trójka laureatów nagrody. Dwunastego maja 2023 roku pierwsze miejsce zdobyła aplikacja ILEM z Belgii. Jest to pierwsza na świecie aplikacja językowa, którą stworzono z myślą o uchodźcach i osobach ubiegających się o azyl. To aplikacja do nauki języka, która pomaga przełamywać nieporozumienia kulturowe i luki w wiedzy między uchodźcami a krajami przyjmującymi. Można w niej znaleźć przydatne wyrażenia, gry i historie do nauki języka. Aplikacja jest także wyposażona w komunikator do porozumiewania się z innymi użytkownikami. Projekt ILEM ma zbliżać do siebie ludzi z różnych środowisk, warstw społecznych i z różnymi doświadczeniami. Projekt pomysłu zrodził się w 2021 roku pod hasłem Od uchodźców dla uchodźców. Drugie miejsce zajęły ex aequo dwa projekty. Mobilne Muzeum Klimatyczne z Litwy i społeczność dziennikarska The European Correspondent z Holandii. W maju 2022 roku organizacja Active Youth działająca na Litwie utworzyła Mobilne Muzeum Klimatyczne. Chciała w ten sposób zachęcać ludzi, by prowadzili bardziej przyjazny dla klimatu styl życia. Muzeum składa się z czterech ruchomych kontenerów, z których każdy poświęcono innej tematyce. Tak więc w pierwszym dowiemy się o zmianie klimatu, w drugim o Europejskim Zielonym Ładzie, w trzecim o przyjaznym dla środowiska rolnictwie i zdrowej żywności, a w czwartym otrzymamy praktyczne wskazówki, jak ograniczyć konsumpcję. Wystawę można też odtworzyć w innych krajach. Drugim zdobywcą drugiej nagrody jest społeczność dziennikarska The European Correspondent, która powstała w 2022 roku w Holandii. Skupia ona ponad 140 młodych dziennikarzy z całej Europy. Wspólnie uprawiają dziennikarstwo, które skupia się na sprawach europejskich. Zespół korespondentów dostarcza materiały na stronę internetową i do biuletynu. Piszą o całej Europie, a ich odbiorcami są obywatele zainteresowani tym, co dzieje się za granicami ich własnego kraju. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej.
4: Sono le 8.
5: Più o meno.
6: 6023 ogni giorno è con te. Musica non stop, con le più grandi hit del momento, le migliori band e le interviste agli artisti emergenti. Rock, dance, punk, reggae, tanti generi per tutti i gusti. Divertimento garantito, con l'intrattenimento live e poi sport, cucina, libri e molto altro. Informazione puntuale con gli approfondimenti e le news del Piemonte orientale. Emozioni da vivere in diretta con gli eventi più importanti della zona. Radio 6023, tutto quello che cercavi è solo su www.6023.it.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Forest Gump Piemonte è un'associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
9: Perfetto, e cosa fate?
8: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
9: E come possiamo contattarvi?
8: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti. E poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
9: Possiamo sapere l'indirizzo email?
8: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
10: Tre città, una sola voce. 6023.